Me maame Grace Opoku Agyeman mama. Ɔsoro Nyankopɔn nhyira wo mame anɔpa yi. Yɛ maame Opoku Agyeman Grace. Ɛwurade nka wo ho.